raja, kuja, tuka de ver yengum kuja, raja, raja de raja ninda raja, kuja.